Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nagy lendület, nagy kedvencek mindjárt az óra elején, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek között pedig, hát egy nagyon méltó fellépő, a következő is, Terry Swims érkezik, az igazi mai sláger a Lose Control, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Igazi fesztivál hangulatú kedvenc a Follow the Flow-tól, és ha már fesztiválok, akkor ezen a héten is bebizonyítottuk, hogy a legjobb helyekre mi visszük el a hallgatókat. Sopron Fesztre lehetett páros belépőket nyerni, és halka jegyzem meg, még csak most kezdődött a nyár. Folyamatosan hozzuk a jó kis játékokat, és folyamatosan hozzuk az ilyen nagy kedvenceket. Maradok a fesztivál hangulatnál, viszont most egy vadi új dallal. Bibi Rexától a Faithless felvétel újragondolásával. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en. Deep

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alex Kenji, aki nem vállal fellépéseket azokra az estékre, amikor az olasz válogatott játszik, hatalmas foci rajongó, és hát

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, nagyon jó bulikat kívánok mindenkinek, a nagy részükről egyébként mi a Rádió 1-esek gondoskodnak, az igazi fesztivál hangulatról, egyfelől igazi buliban, másfelől pedig adásban is. A következő órában jönnek például az újdonságok közül Tóth Abigail és az Opel Eyed, Joel Corey, a Galantis Taylor Longer, vagy éppen DJ Metzger Vicky is. A kezdésben viszont Tóth Abigail-en is Accent-tel készülök, a nagy kedvencünk a Sugar Daddy, amit mindjárt indítok. Aki pedig üzenne, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés, és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után, vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szalagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül, és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint céklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmondom őszintén, hogy bár már több mint egy hete tart a világbajnokság, még mindig barátkozok azzal, hogy ilyenkor is meccseket lehet közben csekkolni. Hát igen, ez most egy ilyen kör. Na, viszont az igazi mai slágerek szólnak megállás nélkül, most Taylor Swift és az Opel Light, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Joel Corey a folytatásban, aki ezen a nyáron is Ibizán folyamatosan zenél, meg persze egy csomó más helyen is a világban, és szerintem senki nem lepett meg azzal, hogy Ibizán tényleg nagyon figyelnek arra, hogy a látvány is rendben legyen. Most legutóbb például légtorrászokat is szerződtettek a buliába. Három nagyon ügyes hölgy, ilyen óriási sejem köteleken táncolt. Fú, nagyon vagány volt. Ez meg a Stay a Little Longer tőle, a Galantis-szal a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, és ne felejtsük, jövő héten pénteken pedig jön a nagy hajózásuk a Balcsin. Ez pedig a következő zenei órát indítja, Raid Out of Blood Running, mindjárt hozom itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 évesek 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió X!

Calvin Harris, Sam Smith Promises itt a rádió egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy. Ígéretből pedig van nálam is egy, csak a legnagyobb kedvencek ebben az órában is. Megállás felesleges duma nélkül. Most például Ray, és ez egyik legújabb tőle, a Where is my husband, amit indítok. Na, hogy itt a rádió egyen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nyári hétvége, meg hát nyári szünet már, ami elindult, és jó hír, hogy a természetes fürdőhelyünk többsége továbbra is kiváló besorolású. A Rádió 1.hu-n erről is írunk részleteket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, hiszen ahogy ígértem, megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ezen az éjszakán is. Most Loitól a Get Lucky,

0: get the party lit.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
3: Majd

0: miért a rádió egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mondja valaki, hogy nem fesztivál hangulat pörög itt a Rádió egyen. A legjobb hazai kedvencek, most például a Walmarttól a Színvak, és a legjobb nemzetközi kedvencek, most épp Szent Feltel és Rosalindtől a Heart Like Mine, picivel 3/4 után, itt a Rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Zollai elismerések az országos ügyészségi napon. Másfél tonna ponty került a csónakázótóba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezetőhelyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Újabb haltelepítést hajtott végre a Magyar Országos Horgász Szövetség a nagykanizsai csónakázó tavon. Az idei 5. telepítés során másfél tonna ponty került a vízbe, amelyek a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT Balaton lellei telepéről érkeztek. A 3 nyaras pontyok átlagosan 2,5 kg-osak. A telepítés különlegessége volt, hogy a halak vízbeengedésében a nagykanizsai Péterfi Sándor általános iskola első osztályos tanulói is közreműködtek. A szervezők szerint a program egyszerre segíti a tó halállományának erősítését, a környezeti nevelést és a horgászat népszerűsítését. A telepítés miatt nem rendeltek el horgászati tilalmat, így a csónakázó tó továbbra is zavartalanul látogatható, írja az Alakocka. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezek várhatóan inkább helyi jellegűek lesznek és nem okoznak tartósan csapadékos időt.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A derékfájás esetei, mikor érdemes orvoshoz fordulni? A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször pihenés és vagy recept nélkül kapható készítmények hatására néhány napon belül elmúlik. Ezt télen, hólapátolás után vagy tavasszal a kerti munkák során sokan megtapasztalják. Vannak azonban esetek, amikor mindenképpen indokolt házi orvoshoz fordulni, vagy akár a sürgősségi ellátást igénybe venni. Ezt mondta Nagy György professzor, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója. A derékfájás, amit hétköznapi szóhasználatban gyakran neveznek isiásznak vagy lumbágónak, népbetegség. Az egészségbiztosító adatai szerint az egyik legfőbb oka a tartós betegállománynak, illetve kezelés nélkül a mozgáskorlátozottságnak is. Ezért fontos elkülöníteni a banális eseteket azoktól, amikor indokolt orvoshoz fordulni. Nagy György professzor azt mondja, hogy Magyarországon nagyon sokan azonnal orvoshoz fordulnak, ha fáj a derekuk, míg mások, akiknél ez valóban szükséges lenne, bagatellizálják a problémát, és csak súlyosbodó vagy tartós panaszok esetén kérnek segítséget. Az esetek többségében nem szükséges orvoshoz fordulni. Ha a derékfájdalom valamilyen fizikai igénybevétel következtében jelentkezik, például nehéz tárgy mozgatása után, az ilyen típusú megerőltetéshez a legtöbben nincsenek hozzászokva, ezért az izmok és a szallagok túlerőltetéséből származó fájdalom alakul ki, ami általában enyhe, mérsékelt fájdalom, spontán múló, nyugalmi helyzetben enyhül és nem sugárzik ki a végtagokba. Az ilyen típusú derékfájást pihenéssel, recept nélkül kapható fájdalomcsillapítóval is lehet enyhíteni, és sokszor magától elmúlik, mondja a professzor. Szakorvosi ellátást igényel ugyanakkor a derékfájás egyik gyakori oka a porckorongsér. Ez tipikusan egy irányba kisugárzó, néha nagyon erős fájdalom, ami járhat zsibbadással, de akár bénulással, valamint széklet és vizelettartási problémákkal. A professzor azt tanácsolja, hogy feltétlenül forduljon a házi orvosához, akinek nem csak fizikai aktivitásra, hanem nyugalomban is fáj a dereka.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó kis dal volt ez is. Imádni fogjuk a következőt is két ótól, állom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel június 20-án Rafael névnapon, és ez már egy olyan hétvége, ami tényleg a nyári szünet. Ez az. Mellé pedig, ahogy mondtam, a legnagyobb

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Kygót hozom, aki az utóbbi időben rát arra, hogy akusztikus verziót is nem csak hogy készít a dalaiból, de be is mutatja azt elsősorban mostanában még a szósorban, de szerintem szenzációsak. Ez viszont az igazi eredeti jól kikevert változat, Eva Max-el közösen Kygo és a Whatever, amit indítok.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, elindult a nyári szünet, elindult a nyár, és időjárás szempontjából is teliben, ma 32 fok és napsütés az ország nagy részén. És az egész országban szólnak az igazi mai slágerek is, most például a hírek után a Shoutsap folytatom, és a Won't Forget You-val pár perc is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban pedig Bletarexa, az eredeti albán neve ez, ami egyébként méhecskét jelent, aztán ebből lett BB, ezt már az amerikai barátai adták neki. Ő BB Rexa és a New Legion a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fontos, hogy igyunk elég vizet. Készül a hévízi tófürdő megújítása. A kánikula miatt korábban nyit a Halis könyvtár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre. Mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az alaérzékenyek.
1: Mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tovább zajlik a hévízi tófürdő fejlesztésének előkészítése. A beruházás részeként a teljes fürdőkomplexum megújulhat, beleértve a tóra épített létesítményeket, a fedett fürdőt és a kiszolgáló infrastruktúrát is. A fejlesztés előtt széles körű szakmai és társadalmi egyeztetést tartottak, jelenleg pedig a nyilvános tervpályázat lezárása van folyamatban. A korábban tervezett ideiglenes úszósziget végül nem épült meg, mert az előzetesen rendelkezésre álló 300 millió forintos keret nem fedezte a beruházás teljes költségét. A hosszú távú cél a hévízi tófürdő teljes korszerűsítése, amelynek költsége több 10 milliárd forintra tehető, számolt be róla az AOL. A nyári hőséghez igazítja nyitvatartását a nagykanizsai Halis István városi könyvtár. Az intézmény hétfőtől egészen augusztus végéig hétköznapokon már reggel 8 órától fogadja az olvasókat. A bibliotéka közleménye szerint így a kanizsaiak a hűvösebb órákban is intézhetik ügyeiket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban gyakran 28 és 32 fok közötti hőmérsékletek is előfordulhatnak. A napsütésé lehet a főszerep, erős lesz az UV-sugárzás. A meleg levegő miatt időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat. Ebből elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok, de ezek várhatóan csak rövid ideig tartanak. A hajnalok továbbra is frissítőek maradnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, hát hivatalosan is elindult a nyár, már mint a abból a szempontból, hogy megvoltak az évzárók, és ez már a nyári szünet, hát élvezzük. Tudom, az egyetemisták még bőven vizsgázhatnak, főleg, hogyha van UV, ahhoz is kitartást. Az igazi mai slágerek viszont ezen az egyébként tényleg tökéletes időjárás szempontból is tökéletes nyári hétvégén is pörögnek, de eddig ilyen ki két éperi szó, és akkor kálma, amit már

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, aki a legfiatalabb, aki bekerült a dalszerző hírességek csarnokába a hölgyek között. Az a szabály, hogy legalább 20 évnek el kell tennie azóta, hogy az első forgalomban megjelent kislemeze kijött, csak utána lehet jelölni. Hát, őt jelölték és be is került, ilyen fiatalon női előadó még ebbe a csapatba nem került bele. 32 éves volt Stevie Wonder egyébként, ő az abszolút rekorder, a legfiatalabb, aki bekerült, de a hölgyek között Taylor Swift most a legfiatalabb, és hát azért nehéz is lesz megdönteni azért az ő rekordját, a 20 éves szabályt figyelembe véve. A legújabb igazi mai slágerét pedig már is indítom, Taylor Swift és az Opel Light a rádió.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Alacsony a Balaton vízállása. Aggodalomra nincs ok. Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Vádat emeltek egy kanizsai férfi ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A jövő hétvégi, június 27-i zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáford Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség egy nagykanizsai férfi ellen. A gyanúsított egy autószervízben követelte vissza a javításért korábban kifizetett összeget, mert elégedetlen volt a munkával. Miután közölték vele, hogy erre nincs lehetőség, fenyegetni kezdte az alkalmazottakat. Később egy kalapáccsal tért vissza a szervízhez, de azt végül nem használta, majd maga értesítette a rendőrséget. Az ügyben most emeltek vádat, hozta a hírt az alakocka.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mintegy 193 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg egy nagykanizsai útszakasz és a hozzá kapcsolódó járda. A beruházás munkaterületét már átadták, ezzel hivatalosan is megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés során megerősítik az útburkolat szerkezetét, új aszfaltréteget építenek, valamint teljes hosszában felújítják a járdát is. A munkálatok várhatóan október végén fejeződnek be. Olvasható az alakockán. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezek várhatóan inkább helyi jellegűek lesznek, és nem okoznak tartósan csapadékos időt. A légmozgás többnyire mérsékelt lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pénteken pedig Balázsék gigahajója kifut a Balatonon. Egészen pontosan a Szántódrév komp kikötőből reggel 7 órakor, 6 és 7 között felszállás, 7 órakor pedig startol a hajó. Rajta Balázsékkal, egy csomó játékkal, csomó ajándékkal, és hát azzal az élménnyel, hogy velük együtt tölthetünk egy reggelt a Balcsi közepén. Zseni lesz. Minden info a radio1.hu. Még pedig a Maroon 5-vel és Cardi B-vel szenzációs a dal, a Girls Like You, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő órában is megállás és felesleges duma nélkül. Elsőként például Ed Sheeran, aki bejelentette, hogy most egy picit ő visszavonul, nem fog dalokat készíteni, nem fog koncertezni, a családjára akar koncentrálni, és különösen a gyereknevelésre is. Egyébként igaza van. Ez viszont egy hatalmas kedvenc szél, amivel a következő zenei órát indítom. Ed Sheeran Camera City remixében, csak itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Samsby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban, gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
5: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
4: Irány a JD cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
5: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
4: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
5: JD cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Zallai elismerések az országos ügyészségi napon. Másfél tonna ponty került a csónakázótóba. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Zalai szakemberek részesültek országos elismerésben az ügyészség napja alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. A legfőbb ügyészség díját adó rendezvényén Horváth Tibort, a nagykanizsai járási ügyészség vezető helyettesét, valamint Somogyiné Varga Edit főügyészségi osztályvezetőt tüntették ki. A zalai hatóság tájékoztatása szerint a Zalaegerszegen tartott helyi ünnepségen további elismeréseket és kinevezéseket is átadtak a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársaknak. Újabb haltelepítést hajtott végre a Magyar Országos Horgászszövetség a nagykanizsai csónakázó tavon. Az idei 5. telepítés során másfél tonna ponty került a vízbe, amelyek a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT Balaton Lellei telepéről érkeztek. A 3 nyaras pontyok átlagosan 2,5 kg-osak. A telepítés különlegessége volt, hogy a halak vízbeengedésében a nagykanizsai Péterfi Sándor általános iskola első osztályos tanulói is közreműködtek. A szervezők szerint a program egyszeres segíti a tó halállományának erősítését, a környezeti nevelést és a horgászat népszerűsítését. A telepítés miatt nem rendeltek el horgászati tilalmat, így a csónakázó tó továbbra is zavartalanul látogatható, írja az Alakocka. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezek várhatóan inkább helyi jellegűek lesznek és nem okoznak tartósan csapadékos időt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió Egyik, csak igazi mai sláger megy 7 óra után, és hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, szuper lesz az óra, nem dumálok sokat, de hozom a legnagyobb kedvenceket, most például a Jonas Brothers-től, akik nem csak koncerteznek, hanem indítottak egy saját podcastet is, általában a saját életükről mesélnek egyébként, meg az eddigi pályafutásukról mindenféle érdekességet, fun factet, meg sztorizgatnak a tesók. Ez meg az igazi mai slágerük, a Jonas Brothers és a Sucker itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feld a folytatásban, aki azt nyilatkozta, hogy miután a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret nyer a zenei világban is, ő úgy gondolja, hogy innentől az előadóknak sokkal több melót kell beletenni abba, hogy fent tudjanak maradni, és ő tesz is ezért, a zenekészítésben sokkal több kapcsolatot kell tartani a közönséggel, és sokkal több fellépést kell vállalni, hogy legyen interakció és legyen kapcsolódás a zenészekhez. Ez egyébként szerintem egy okos gondolat, meg hát jó hír is, hogy többet lehet őt is látni. Sam Feld és az igazi mai sláger Rosalinnel, ez a Heart Like Mine itt a Rádió

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és fontos info a fővárosiaknak, meg akik idejönnek ezen a hétvégén, hogy a 2-es metró nem jár a Deák tér és az Őrsvezérterek között filmforgatás miatt. Nagyon komoly sztárok forgatnak mozit, többek között Arnold Schwarzenegger. Cserébe viszont mondom, úgy készüljünk, hogy a 2-es metró a Deák tér és az Őrsvezérterek között ezen a hétvégén nem jár. Ray Dalton viszont pár pillanat múlva csak itt a rádió egyen a Blood Runnin-nel. Hatalmas kedvenc, előtte viszont jönnek a legfrissebb infók. Szép reggelt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Fontos, hogy igyunk elég vizet. Készül a hévízi tófürdő megújítása. A kánikula miatt korábban nyit a Halis könyvtár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
2: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakás, itt már tüneteket tapasztalhatnak az alaérzékenyek.
1: Mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tovább zajlik a hévízi tófürdő fejlesztésének előkészítése. A beruházás részeként a teljes fürdőkomplexum megújulhat, beleértve a tóra épített létesítményeket, a fedett fürdőt és a kiszolgáló infrastruktúrát is. A fejlesztés előtt széles körű szakmai és társadalmi egyeztetést tartottak, jelenleg pedig a nyilvános tervpályázat lezárása van folyamatban. A korábban tervezett ideiglenes úszósziget végül nem épült meg, mert az előzetesen rendelkezésre álló 300 millió forintos keret nem fedezte a beruházás teljes költségét. A hosszú távú cél a hévízi tófürdő teljes korszerűsítése, amelynek költsége több 10 milliárd forintra tehető, számolt be róla az AOL. A nyári hőséghez igazítja nyitvatartását a nagykanizsai Halis István városi könyvtár. Az intézmény hétfőtől egészen augusztus végéig hétköznapokon már reggel 8 órától fogadja az olvasókat. A bibliotéka közleménye szerint így a kanizsaiak a hűvösebb órákban is intézhetik ügyeiket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban gyakran 28 és 32 fok közötti hőmérsékletek is előfordulhatnak. A napsütésé lehet a főszerep, erős lesz az UV-sugárzás. A meleg levegő miatt időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat. Ebből elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok, de ezek várhatóan csak rövid ideig tartanak. A hajnalok továbbra is frissítőek maradnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértük, a legnagyobb buliba mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten is páros belépőket lehet majd nyerni tőlünk a Dunapart Festre. Megállás nélkül játékok és bulik egész nyáron. És megállás nélkül igazi mai slágerek változatosan, most David Gett.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten pénteken pedig hajóznak. Hát az minden évben óriási élmény. És aki ott szeretne lenni, hát annak igazából annyi dolga van, hogy jó korán kell kelni, és oda kell menni majd a Szántódrév komp kikötőbe. Reggel 6 és 7 között lesz a felszállás, 7 órától pedig startol a hajó. Minden info, minden részlet a Radio1.hu-n. 8-tól tehát Balázsék, aztán Rádió 1 Top 50, most pedig az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal a Chasing Paradise-t indítom. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiálló fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
6: július 2-3-4.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
11: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
10: Irány a JD cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
11: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
10: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
11: JD cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
12: Cseri modellek készletről. Tiguan 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttól. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zala márka kereskedésben.
13: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandos.

0: Park éjszakája. Július 25-én a Zalakorosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakorosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
1: Tiramisu és kávé tonik hétvége a kiskanizsai Jédi Cukiban. Most vasárnap, június 21-én profi barista készíti a kávékat, közben egyéni rekordkísérlet. Tiramisu egy 30 literes kávés csészében. A rekord tiramisuból aznap egy adag 1300 forint. Jakab Kuti utca 5.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo,
4: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
3: Fontos, hogy igyunk elég vizet. Készül a hévízi tófürdő megújítása. A kánikula miatt korábban nyit a Halis könyvtár. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre. Mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
3: Mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tovább zajlik a hévízi tófürdő fejlesztésének előkészítése. A beruházás részeként a teljes fürdőkomplexum megújulhat, beleértve a tóra épített létesítményeket, a fedett fürdőt és a kiszolgáló infrastruktúrát is. A fejlesztés előtt széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést tartottak, jelenleg pedig a nyilvános tervpályázat lezárása van folyamatban. A korábban tervezett ideiglenes úszósziget végül nem épült meg, mert az előzetesen rendelkezésre álló 300 millió forintos keret nem fedezte a beruházás teljes költségét. A hosszú távú cél a hévízi tófürdő teljes korszerűsítése, amelynek költsége több 10 milliárd forintra tehető. Számolt be róla az AOL. A nyári hőséghez igazítja nyitvatartását a nagykanizsai Halis István városi könyvtár. Az intézmény hétfőtől egészen augusztus végéig hétköznapokon már reggel 8 órától fogadja az olvasókat. A bibliotéka közleménye szerint így a kanizsaiak a hűvösebb órákban is intézhetik ügyeiket. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári időre számíthatunk. A délutáni órákban gyakran 28 és 32 fok közötti hőmérsékletek is előfordulhatnak. A napsütésé lehet a főszerep, erős lesz az UV-sugárzás. A meleg levegő miatt időnként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat. Ebből elszórtan kialakulhatnak záporok vagy zivatarok, de ezek várhatóan csak rövid ideig tartanak. A hajnalok továbbra is frissítőek maradnak. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el csak, hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
7: Szólj anyádnak, hozzunk
6: pénzt! Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
8: Hát a mentők, rendőrség,
6: mentő-rendőrség-tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy etyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az etyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, És hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ő kis városukban, falvukban, községükben. Mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy jön egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
8: Hallgatni, hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez
9: meghangszerelve. De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
8: Jó, de tehát, nekem hogy... például a Fürelisse van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
9: Ja, emlékeztek? Tényleg a kapucsengő.
8: Igen, az
9: igen, de azt egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
8: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sajnos.
6: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó, ami a boci-bocit játsza egész nap, ami köröz a települése. Ezek ilyen mozgóboltok, emlékeztek ezekre a mozgóboltokra? Ezek azok tulajdonképpen. Zenél neked, kijön, és...
8: Jó, az én is felbosszom talán magam.
6: Na, melyik? Inkább a Family Frost, vagy inkább a...
9: És minden reggel, 7:30 megjön.
8: De gondolj be, kiköltöztél Etyekre? Miért költöztél Etyekre? Gyűlöd a várost, gyűlöd a zajt, gyűlöd az embereket, és akkor egyszer csak jön valaki elkezdi.
6: És elkezdi nyomni a boci-boci tarkát. Engem is irítál Etyek, úgyhogy inkább ityok. Köszönjük szépen.
9: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
6: Groteszkebb,
8: van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
9: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
8: Igen, azon hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg mi ez a kacsatól? Ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
6: Többi? De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatól a hagyatékig.
8: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
6: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat, ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és mennyire kivásárolni.
9: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó, de akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
6: Jött a szódás. Jött a dinnyés, jött a krumpi. Jött a dinnyés, jött a krumpi, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
8: kijöttek. Nem csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehet ott nagyon emberkedni. Nem,
9: hát
8: csak a Family Frost volt.
9: Igen. Érte, nyíregyháza.
6: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget. Zseniális.
8: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
6: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elviszi az üreset hozzá.
9: 2005
6: ér 20 darab szódát kapsz. Drága?
9: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek
6: 20 darab, meg. Másfél liter 2005 ér. Hát egy másfél literes ásványvíz a benzinkúton, érted?
8: Én csak
6: le vagyunk mi véve 2500-zal?
8: Lesz,
9: ami kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
6: Házhoz szállítja.
9: Akkor adja.
6: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen. Igen.
8: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
9: Az is a strandon, de...
8: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
6: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az etyekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek meg, kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
8: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallammal.
6: Hogy a hangosan nyomja.
8: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
6: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
8: Én annak mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
6: Anyás, anyósom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így járulja a zoknit pólót tessék.
9: Kinél van még dinnyés?
6: Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba, üvöltözött, most eltűnt. Nincs. Már nem látom. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, Ifáról, Platóról adja a dinnyét.
9: Úgy van.
6: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek.
9: Lehetetlen módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
6: Igen, és így üvölt, igen, igen, igen.
8: Nekem ből semmi nincs meg.
6: Nincsen meg, dinnyét Platóról.
9: Á, fiatal, semmi.
6: Hát pedig te ott nyíregyen, hát ott érte, minden Platóról adtak. Nem,
8: mi a dinnyéket, aztán utána.
9: Ott ilyen kiabáltak, pillangókés,
6: gáspré, hamiszámla több.
8: Macseta! Én nem tudok a dinnyékre, hogy szétültek egy dinnyeföldet a világháborúban, azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
6: Micsoda?
8: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
9: Ja, rohamsisakok.
8: Hogy rohamsisakok.
6: És csak dinnyék voltak.
8: Igen, igen.
6: Hát az nem olyan legíresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyétek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves, kedves kis.
8: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
6: abszolút.
8: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
6: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen, és igen,
8: szóval kivegyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
9: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában, igen, vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
6: Tényleg
9: is
6: volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit, leszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor beraktak a rükkverzőbe, megszólalt a lambada.
9: Csúra,
6: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az
8: ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
6: Már hogy jó.
8: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
6: számot. Válaszhatom. És akkor a halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe, kicsit erősnek értem. Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, az egy lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
8: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
6: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
8: De miért nem örülnének, hogyha tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
6: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
8: Igen.
9: A Boci-Boci Tarkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
6: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát, szóval én most ezt egy előadtam, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel 4:30-kor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszedtelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi?
9: Gondolom, igen.
6: Aha.
8: Ez mennyire hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
6: Hogy hulladékfelvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
8: Szívesen veszek ilyen helyről, én is élelmiszert.
6: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó, valahogy kiraksz egy tálba egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
8: Én nagyon csendben leszegettem a cserkót.
6: Igen, azt látom, csak mondom,
9: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
6: Hát ebből aztán olyan kis pitelet, hogy
9: de én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda lesz, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
6: remélem,
9: megy
6: a kezem. Remélem, szemen köp egy maggal, tehát így...
8: Nem tudok el, tehát tud széleset köpni magad?
9: Persze. Mehet a verseny.
6: Olyat
9: na, köpök, zsült kell leköpni.
6: Olyat köpök, megőrülsz. De szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
8: De mi ez? De hol tudtok, hogy tudsz széleset köpni?
6: Nem tudsz elköpni a papírit. Na tessék, figyelj.
9: Hoé! Ott van!
6: Viccelsz, jó?
8: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
6: Tessék, zsűrhomlokkal következő.
8: Én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? Anya,
6: az
8: ujját!
6: Na, az öreg! Néha minden egyet az öreg, tessék, zsűrtartja a papírt.
8: Ahogy tudunk sem biztos, hogy legyeljem.
6: Figyelj, közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki
8: nyugodtan. De látod, hogy Feri testből mozgult rá.
6: Persze!
9: Hát ennek technikája van.
8: De ez a technika?
6: Ez a technika.
8: Nem lehet, hogy csak szájból.
9: És ott a nyoma a papír. papíron. Figyelj, látod?
6: De ne csinálj, ne egyetlen, mert fújd meg levegőt.
8: De nyelvet teszem a magot, vagy a számba?
6: A szádba van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
9: Így egész kiteszed, és
8: tüdődöm.
6: Fújsz egy jó nagyot, és úgy.
9: Úgy.
6: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korlátod.
8: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, hogy úgy van.
6: Jó? Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta Rose-nak, és kiköp. Bazaz!
8: Gyula, elnézést kérlek, Gyula.
6: Hát ez mi volt?
9: Nagy
6: nem
9: levegő.
6: Volt ebben. Nem volt ebben
9: lendület. Kell venni. Nagy levegő, mint
6: szűkre veszed a lyukat, és ott lövött ki rajta. Ott lövött ki.
8: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
6: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
9: Zsűl,
6: tarts ki a fehér papír. Na tessék.
8: Nem, de ez nem, az a baj, hogy
6: Rose Titanic.
8: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
6: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták három fogalmat, nem fog tudni köpni.
8: Hatna a bögrét.
6: Ne, ugye a balalsó hármasomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak nem problémák
8: az alsó. Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
9: Uh-huh. Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
8: Az már személyes jó. Támadás, hogyha van rajta még valami.
6: Ez ma mély pont írja valaki, igen, és így szeretjük.
9: És tényleg az. Az.
8: Jó,
9: figyelj.
6: Gyere. Hát
9: szodázott,
8: ez
9: nagy levegőzés. Jó, igen, nagyok vagyok.
8: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget.
6: Viccesz.
8: Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskodán összeúzta magát.
6: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat esél, és lefordulom ez a
8: figyelj, székre. Hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez basszus, de ez.
6: Hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
8: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg, azt, hogy ez mire lehetek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsül meg. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
9: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
8: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
9: Persze, hogy be tudunk, de viccesz, bolondozol.
8: Már
9: fölállt hozzá kihívással.
8: Micsoda!
6: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
8: Oda nézd meg, a gúnányakát.
6: Figyelj, tessék, igen.
9: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
6: Az, hogy nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
9: Lelágjam neked.
6: Nekem ott megy a magot, csak rák meg kell menni. Sokat tanultak a hallgatók ma is.
8: Én csinálom akkor addig a golyókat.
6: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
9: Várjál már.
6: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
8: Na. Gyere.
9: Basszus!
6: Alámen.
9: De nem alámen.
8: Mutasd meg,
9: Zsú,
8: hogy hova ment. Mutasd meg.
6: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
8: Látom az üveget.
9: Figyel.
6: Egy, beringatom magam.
9: Az elviszi a célt.
6: Hallottad a hangot? Na. Ez egy öreg nénit eltalálsz.
8: Az elem hálám, most fekszenek a földre, és azon gondolkodnak, hogy ezt hogyan fogjuk pénzét tenni.
6: Igen, jó. Oda néz!
9: Még egyet!
6: Na, rádiózás csúcsa!
9: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
6: És adunk élőt, erősül, élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám, nagyon jó, jó? Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre...
8: Ezt tette.
6: És tényleg pénzt kaptok így. Te már meg vagyunk, nagyon jó. Na. Igen, oké, gyerünk!
8: Hopp! 1, 2, 3!
9: Oly! A papír, megvan, de a kör még
6: nincs. Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
8: Zsűl, nem ma kezdtem.
6: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
8: Ez így megvan, ez így benne van.
9: Ez megéri szerintem.
6: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere, Feri!
9: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
6: Elmondom neked, hogy fölé köptél, tehát hogy oda fölment egy méterre.
8: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek, látszik.
6: Figyelj, annyi, hogy vigyázz a fogsóra, Feri, nehogy az is repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok? Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
8: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, érzelmi intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztelek. Egy rádiójáték.
9: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
6: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amíg a gyerek ugrálóvárazik, addig te cseresznye köpő versenyen elindulsz.
8: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összemérettkezés legyen.
6: Most hoz ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas írja kis szabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként mindenki csapágyas. De Balázs, vigyázzunk arra a cserkóra, igen.
8: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
6: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is. Hát...
9: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
6: Végén ebéd elém. Ennyi szokott lenni a kritika.
9: És a magot kilőni kézzel, tudod?
6: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
8: Én kitől lőnöm magot, csinálom a kezemben.
9: Ha, mutasd már meg! Ez nincs egyszer, két ujjat közül.
6: Gyerekek,
9: két ujjat közül.
8: Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
9: Ó, nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
8: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
6: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál? Meg tudod csinálni?
8: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
6: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
8: jelent. De majd ezért teszek rá majd porcukrot.
6: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy...
8: ez nagyon igaz.
6: Ez tényleg így van. Tehát, hogy egyszerűen nem szabad megnézni.
5: És akkor egy rö

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Alacsony a Balaton vízállása. Aggodalomra nincs ok. Zalaszentgrót lesz a gyógynövények fővárosa. Vádat emeltek egy kanizsai férfi ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: A gyógynövények állnak az idei Zalai Herba Fest középpontjában. A jövő hétvégi, június 27-i zalaszentgróti esemény gyógynövényes előadásokat, bemutatókat, szakmai programokat, valamint gasztronómiai élményeket ígér. Az ingyenesen látogatható napot a Csáfort Völgyi Naturpont szervezi, ahova az ország különböző tájairól érkeznek idén is előadók. Önbíráskodás kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség egy nagykanizsai férfi ellen. A gyanúsított egy autószervízben követelte vissza a javításért korábban kifizetett összeget, mert elégedetlen volt a munkával. Miután közölték vele, hogy erre nincs lehetőség, fenyegetni kezdte az alkalmazottakat. Később egy kalapáccsal tért vissza a szervízhez, de azt végül nem használta, majd maga értesítette a rendőrséget. Az ügyben most emeltek vádat, hozta a hírt az alakocka.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Mintegy 193 millió forintos Európai Uniós támogatásból újul meg egy nagykanizsai útszakasz és a hozzá kapcsolódó járda. A beruházás munkaterületét már átadták, ezzel hivatalosan is megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés során megerősítik az útburkolat szerkezetét, új aszfaltréteget építenek, valamint teljes hosszában felújítják a járdát is. A munkálatok várhatóan október végén fejeződnek be. Olvasható az alakockán. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezek várhatóan inkább helyi jellegűek lesznek, és nem okoznak tartósan csapadékos időt. A légmozgás többnyire mérsékelt lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A következő na. helyzet van, hogy itt vannak a jó idők gyerekek.
1: Igen, nagyon.
0: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebben akkor már örülnöd kéne nekünk.
0: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye, ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
0: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted! Észrevetted, Juli. Tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, na. hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, egyébként komolyan
0: igen,
1: mondom.
0: Sajnálom. Én azt hittem egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
0: Nem már, ez egy tök szexi cucc van
1: kijött
0: rajta.
1: Elég mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem
0: na,
1: tudom.
0: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket. Na, hát
1: Pongyola, mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez mennyi.
1: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből tesz kötél.
0: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó. Éles látó. Ezt
2: takarja a szemét, hogy
0: nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asztalterítő van rajta.
0: Rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipkeabroszt, érted? Meg is sötétbe öltözött.
0: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te, hát ilyen nem... az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
0: Mi lenne öreg? A Juli sem
1: értem, nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
0: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat, ezeket
1: fejlődött a vonalat, érted?
0: Hát én nincs vele bajom.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom.
2: És mi szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
1: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözél. Mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
2: Dohos.
1: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
0: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétte?
0: Nem, kettővel.
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már!
0: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
0: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós
2: környékén,
1: ezekkel takarják le a mosógépeket.
0: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt, adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
0: Hát egy ilyen iszét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Abba igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól van fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez rajtatok, gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső.
2: Indoljál Balázs,
0: indítsz el.
1: Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom, hogy
2: ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez valahol reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
0: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a láncidot, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a hoj.
1: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. mindenki rátszáll.
2: Érzelmileg kötődött.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
0: Ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartót. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesz magától. Ilyen problémái.
1: De ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem? Most egy palira. Te nem
2: rátok is jut 50-nő
1: legalább. De most várjál, nézzük az átlag lepukkant 40-es opaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadságszagú embereket. Itt van például Gyula.
2: Nekedik a tapasztalat.
1: De most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de amikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
0: Már ha ez szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncogás lesz a hátamnak.
0: Most.
2: Ez most van, ez a pillanat.
1: Most fölveszel valami hasonló felső.
0: Nektek mi a szexi?
2: A fenék. Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfi, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
0: Én is leszek előtted szexi.
1: A szűknadrág domborodó ing az
0: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
0: Igen, meg... nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Elköszönhet is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Idejön valaki egy kis fehér nadrágban, kicsit látszik, így a bugyi, nem, ki látod a térted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
0: Egy szép, érted?
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazik.
1: Megigazik az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is. Amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka. Szilárd. Ritka látjuk, hogy jól felöltözve.
2: Egy vas is tud szexi lenni.
1: Persze, ezt mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kajs, azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van, szerintem.
2: A hálós pólód, ez például kifejezett.
1: A hálós, ja, kiszakadt?
2: Nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam benne néha lenni, tudom, igen.
2: De belőle diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Ja, hát az kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
3: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
0: Nem is beszéltünk a cicikről, itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
3: Hát és a benne lévő cicik, ugye, hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van, most tök komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
0: Ez egy gyönyörű darab, még egyszer hangsúlyozom.
1: Most tényleg egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
0: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
3: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartóhoz van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
0: Érted? De csipkével.
3: Bizony.
0: Nagyon adja.
3: Sejtelmes.
0: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem csak valamit benézett.
0: Azért, mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Neked mi a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Kárpát utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta,
2: kicsit szottüdülő szag volt.
1: Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. De hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem is az se. A se.
1: Hát a csípkés fehér nemű, az szerintem...
0: Hát ez az! Hát ez
1: az tud szexi lenni. De ez a fős...
0: De neked most a Juli vállalban?
1: Olyan mondom, Juli, de ez a fős... Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
3: Igen.
1: Nektek ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
3: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
1: Nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik sem.
1: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, tessék, hogy is.
2: Comfix?
1: Hogy comfix? Az melyik?
2: Amikor rajtad van.
1: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy comfix is szép.
3: Csak te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
1: Jerika Hordi.
0: Engem, sorry.
3: Csajra pálik, és azt mondta.
2: Igen, a comfixet nem szereted
1: nőni. A comfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem? Ilyen...
2: Hát vagy nincs összekötve.
0: Vagy nincs összekötve a lényeg,
1: szerintem,
0: hogy szomnál van egy
1: gumis. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
0: én csak,
1: vagy, Ferenc.
0: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
1: akkor
0: már...
1: Most
3: nyilván!
1: De igen, de ők hogy, úgy érjük meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
1: Nem?
2: Neked vettem föl.
3: Különben is inaktív karakterek vagytok.
0: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
0: Hát, de úgyis.
2: És ha leveszem?
0: Akkor már...
1: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
0: Hapsi szólhat erre, hogy kér, simán. Kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom
0: kedves...
2: a dresszkódot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
0: És akkor fölöltöztetik a
1: jövőt. Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 1.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes

0: 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között. 30% 8-tól 9-ig. 40% 9-től 10-ig. 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorkó.hu/üzletrablás.
1: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Tiramisu és kávé tonik hétvége a kiskanizsai Jédicukiban. Most vasárnap, június 21-én profi barista készíti a kávékat, közben egyéni rekordkísérlet. Tiramisu egy 30 literes kávés csészében. A rekord tiramisuból aznap egy adag 1300 forint. Jakab Kuti utca 5.
9: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zala márka kereskedésben.
7: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
10: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
7: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
10: Csak igazi mai sláger megy.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger.

igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Ilyenkor két órában mindig Európa, Amerika és a rádió egy kedvencei szólnak, és 2026-25. Hetén ők lettek a sereg.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Fastboy, Forget You, 43.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 35.

következik, és a Hug Yourself. Ez nem egy klasszikus önszeretet himnusz, Comrade, vidd bele egy csavart. Egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Comrade azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a One Republic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims popballadája követ. Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt. De ez most nagyon itt van. Save Me Tonight, a 28.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden, R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyon megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane, imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz-e belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: Garikstra. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió Egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer!
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Taylor Swift, Opalight, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabaret dalaszolt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fade of Ophelia.
1: Rádió egy top 50. A

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A

Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hyperton Norma Jane Martinnal Out of My Head. Még mindig lépdel előre, és már megközelítette a dobogót. Negyedik BB Rexa és a New Religion. Ed Sheerantől az Azizam a harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyár dalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50 legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a rádió1.hu-n. Hölgyeim és uraim, a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal, a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is

0: 0630 2030 2234.
1: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
6: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
5: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
6: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
5: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
6: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kúti utca 5.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek, hát ez itt a szombati Daily Mix, és mi aztán tényleg pörgünk, kitört a nyár, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden nagyon durván rendben van. Hypaton neve egyre ismerősebben cseng a nemzetközi szcénában, korábbi kollabja David Guettával már közel 50 millió streamnél jár, ez a Feeling Good, és a Bang Bang, valamint a Lungs című szingüljei is komoly figyelmet kaptak. A jövő egyik legnagyobb ígéreteként emlegetett DJ új kislemez dobott ránk 2025 júliusában, ezúttal a belga slágergyáros Henri PFR-rel és a karakteres hangú Norma Jean Martinnal közösen. A track egy fülbemászó érzelmekkel átitatott dancefloor himnusz, amely nosztalgikus szintikkel, hipnotikus ütemekkel és Norma Jean ikonikus énekhangjával operál, nem mellesleg a felvétel játékos utalást tesz Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head című klasszikusára. Hypaton, Norma Jean Martin, Henri PFR, Out of My Head.

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Haim testvérek Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek Oh Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak, és hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a 2025-ös nyár egyik legnagyobb slágere idén is tarol. A brit slágergyáros Sigala újra gondolta Vance Joy klasszikusát, a Riptide-ot, és ezúttal a feltörekvő német producerrel, Jack Somival, valamint az ausztrál énekessel, Ellen Kindronnal állt össze. Az eredmény napfényes, afrohouse-os klubverzió, ami egyszerre nosztalgikus és friss, tökéletes strandpartikhoz és naplementés autózásokhoz. Több mint 1 milliárd brit stream után Sigala ismét bizonyítja, ő a Feel Good Banger mestere. Na hallgassuk, Sigala, Jack Somi, Ellen Kindron, Riptide.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Lui a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemez szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Loi, Get Lucky.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tiramisu és kávé tonik hétvége a kiskanizsai Jédi Cukiban. Most vasárnap, június 21-én profi barista készíti a kávékat, közben egyéni rekordkísérlet. Tiramisu egy 30 literes kávés csészében. A rekord tiramisuból aznap egy adag 1300 forint. Jakab Kuti utca 5.
3: Cseri modellek készletről. Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11 millió 400 ezer forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely új fejezet kezdődött Martin Garrix pályáján. Márciusban ugyanis megérkezett a Catalina, amely nem csak egy új kislemez, hanem egyértelmű irányváltás is a holland producer számára. A dal legnagyobb különlegessége, hogy Garrix most először saját énekhangját használja szólóban egy hivatalos megjelenésen, és bár korábban már hallhattuk vokálozni, a Catalina egyértelműen személyesebb megszólalás. No pláne, a Catalina egyben a következő album előfutára is, amely várhatóan 2026 első felében érkezik. A kérdés már csak az, hogy a közönség hogyan fogadja ezt az új arcát, de egy dolog biztos, Garrix most nem csak producerként, hanem előadóként is kockáztat, és éppen ettől izgalmas ez a lépés. Mi most még a biztonságosabb korszakból idézünk Martin Garrix, Matisse & Zlatko, Barb's Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. 95.6 Rádió Egy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Na, azt ugye tudjuk, hogy egy Sheeran legújabb albuma tavaly jött ki, amelynek címe Play, és egyik legmeghatározóbb felvétele a Camera, egy bensőséges szerelmi vallomás, amelynek klipje eredetileg valódi amatőr felvételekből állt volna össze, egy Sheeran és felesége Cherry kapcsolatának meghatározó mozzanatairól. Végül azonban úgy döntöttek, nagyon helyesen egyébként, hogy ezeket megtartják maguknak. A lemez a Mathematics ciklus zárása, és egy vadonatúj zenei korszak kezdete Sheeran karrierjében. Az anyagot a világ számos pontján rögzítette, Indiától Európáig, perzsa, indiai és ír népzenei hatásokat vegyítve személyes és modern pop hangzással. No pláne, ezt a dalt a nagyszerű ausztrál DJ Cyril is feldolgozta, akivel találkozhattunk nem is olyan régen a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pünkösd vasárnap, és óriásit bulisztunk vele. Ő Ed Sheeran, Cyril és a Camera.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát hölgyeim és uraim, folytatjuk napjaink egyik legnagyobb szupersztárjával, Taylor Swift-tel, aki 2026-ban sem pihen. Új info róla, hogy rangos dalszerzői elismerést kapott, új filmzenei projekten dolgozik, miközben a rajongók figyelme továbbra is magánéletére irányul. Az év egyik legnagyobb szakmai elismeréseként Taylor Swift bekerült a Songwriters Hall of Fame-be, vagyis a dalszerző hírességek csarnokába, ezzel minden időnk legfiatalabb női előadója lett, aki megkapta ezt a megtiszteltetést, és ez jól mutatja, hogy mekkora hatást gyakorol dalszerzőként a modern popzenére. Hát ha már így van ez, akkor egyik legsikeresebb dala érkezik a Life of a Showgirl című albumról, ez pedig a The Faith of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

12 évet fut, az énekesnő a kritikusok által is agyondicsért Mayhem lemezzel és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolja le a világot. A koncertkörút akkora siker lett, hogy Lady Gaga még plusz dátumokat is bejelentett, járt Japánban és Észak-Amerikában is, és a rajongók most már leginkább arra várnak, hogy mikor jön az európai stadion turné bejelentése. Egyelőre nincs még hivatalos dátum, de hát várjuk szeretettel ide is, nagyon-nagyon reméljük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
0: Ez a Rádió.

Ha nyár, akkor Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, és ha Rádió 1, akkor a kedvenc zenéink, a legfrissebbek közül itt van Taylor Swift és az Opel Light.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy. Na pörögjön tovább a nyár hangulat. Stadium X, Metzger Viki, Rádió 1-es DJ-k és az ő darukat indítottam el most. És hol lehet majd elcsípni a Rádió 1-es lemezlovasokat egy szuperfesztiválon? Például a Dunapart Festen, július elején.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

után élni fog? Hát nem biztos, hogy sokan tudnák, ha azt mondanám, hogy Dr. Papasov. Jó, persze nem ezzel a névvel. Sam Feldről kevesen tudják, hogy volt egy olyan korszaka, amikor Dr. Papasov néven DJ-zett, Ivo Papasov, bolgár klarinét művész előtt tisztelegve.

0: megy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Hello, Atti Sándor vagyok, csak csináld, Attila, csináld. Így nyomjad, így, hogy vagy, nagyon jó vagy.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Velhello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás. Újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is üdvözlet mindenkinek a Balatonnál, a nagyobb tavainknál, a mázlistáknak már a tengerpartnál. Mi vagyunk hozzá a zenei háttér. És aztán a nagy pancsi után irány valami jó étterem, bár hozzá pedig ma este is foci BB közvetítések. Első 7 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország mérkőzés, 22 órakor Németország elefántcsontpart, hajnali 2-kor Ecuador Curaçao, és reggel 6 órakor Tunézia-Japán mérkőzés ma a foci BB-n.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és most a nyári partik nagy slágerét indítom, mindenhol ez fog szólni, külföldön és Magyarországon is. New Religion, itt van BB Rexa, aki szegény annó kapta az évet rendesen. Nem elég, hogy a kiadók azzal bombázták a pályája elején, hogy túl nagy darab popstárnak. Volt egy időszak, amikor komoly konfliktusa volt a divatmárkákkal is, mert több stylist szerint túl nagy a vörös szőnyeges ruhákhoz. Ő ezt nyilvánosan szóvá tette, rengetegen kiálltak mellette. BB Rexa énekelni fog most. Az ő dala ez a Faithless-el, New Religion.

0: Itt a Rádió Egyen, pillanatokon belül berobban Lói! Hölgyeim és uraim, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát a német énekesnő Lói indítja, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanja jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11 millió 400 ezer forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
5: Szicíliai pisztáciafagyi vagy intenzív kolumbiai csoki.
6: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
5: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
6: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
5: Már alig

0: voltál, és nem elmondom. A ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
1: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nőjében egy táv
0: A Mányer szakaszokban hol voltál éppen?
1: Ez pontosan. Így van, Balázs.
0: Nagyon fönn voltál?
1: Nagyon fönn voltam.
0: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
1: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
2: Wow!
1: És azt mondtam, hogy
2: ma arról akarunk fotót.
1: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen.
0: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom,
1: azért nem
0: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy. Most
1: és úgy én is ráéreztem, hogy több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
0: Mondom. Pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
1: Nekem tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás és a semmi sem drága
0: igen.
1: Szituáció.
0: Ezt mondom, most jön van.
1: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van.
2: Ez van. Írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
1: Röcögös testeket elővenni.
2: Vagy.
0: Igen. Minden,
1: jöhetnek. És ugye, te semmi nem fog történni.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Remélem tetszettek így a délután folyamán a zenék. Jön Kuki, és magasabbra pakolja a lécet. A Kuki Weekendben 5-től Before Party Show, aztán kívánságműsor, úgyhogy csak Györke Attila lép le. A nyár kedvenc zenéje az igazi mai slágerek. Itt

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu.
6: A Durkó és a Viszki is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Szicíliai pisztáciafagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
9: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
8: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
9: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
8: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
9: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab-Kúti utca 5.
7: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
10: Cseri modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 14.400.000 forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
11: Tiramisu és kávé tonik hétvége a kiskanizsai Jédi cukiban. Most vasárnap, június 21-én profi barista készíti a kávékat, közben egyéni rekordkísérlet. Tiramisu egy 30 literes kávés csészében. A rekord tiramisuból aznap egy adag 1300 forint. Jakab Kuti utca 5.
7: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party.

csatorna. Lehet üzeni SMS-en, Viberen a 0620-311-111-re. Mixelek nektek az igazi imánslágereket megszakítás nélkül. Érkezik Martin Garrix, Butterflies. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozás, és ja, valamikor lesz az új dalunk is. Bizony, tartsatok velem!

0: Jó, oké, oké, megyünk tovább. Érkezik az egyik legújabb David Guetta. Azért mondom az egyik legújabb, mert ő általában két hetente ki szokott dobni egy új zene. De itt van mellette az egy gyönyörű Jennifer Lopez, igen, és Save Me Tonight, ez a szám címe. Ajaj, meglepetés volt. Múlt héten volt három nagy darab koncert a Stade de France-ban, ez a legnagyobb stadion Franciaországban. 380 000 ember előtt fellépett David Guetta, és péntek este Jennifer Lopez volt vele. Bizony, David!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Engem nem hívott.

0: Izanita Radio Yen, Bob Itfadio.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Ez így van, és József Jetenekem Viberen, Hali. József, nem tudunk fölvenni Viber telefonjú, sima vonal 0620-311-111. De itt vagyunk, József. Hali. Allez, jöjjön akkor Bob Sinclair. I can wait, és nem sokára élő kívánságműsor itt a Radio Egyen. Nem szép az élet, de hogy nem, gyönyörű!

0: Abracadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regali.

0: héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Kit köszöntsünk? Haló, haló, haló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor! Hűséges hallgatónk! Mi újság, hogy vagy ebben a melegben?
2: Köszönöm szépen, megtisztelő a jelző. Jó vagyok, én nem voltam melegben, mert ütöttem magamnak.
1: Hogyan?
2: Számítógépen dolgoztam, ma fejlesztgettem.
1: Na,
2: okosítom magamat, meg a környezetemet.
1: Az viszont nagyon jó, ez mindig pozitív, kicsit okoskodni. Ha nem okoskodni, meg okosabbak lenni, igen.
2: Értem a célzást, mindegy, igen, okoskodom.
1: Szoktál azért, igen, szoktál, de nem baj, ez jó, ahogy van, Nekem egy kérdésem van, hogy szoktál hűteni magát? Bezárkozod a hűtőszekrénybe, vagy hogy?
2: Próbáltam már azt is, csak kicsi a hűtő, úgyhogy a klímaberendezésem.
1: De klímaberendezés, jó van. Na, figyelj, kamarád, be mine, kinek szeretnéd küldeni, Viktor?
2: Minden fejlesztő gondolkodásúnak.
1: Vagyunk egy páron.
2: Na, ja.
1: Jó, oké. Üzenet nincsen, csak úgy?
2: Csak így tovább nekünk.
1: Jó, csak így tovább nektek, értem én. Jó, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és... tovább jó felejtést kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Kamerad, be mine! Ez következik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is lagjár megy!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szia, hogy hívnak téged?
2: Levente.
1: Engem
2: is Leventének.
1: Ja, kettő Levente van a túlsó végén.
2: Na, igen.
1: Jó van, sziasztok fiatalok. Na, kinek a kapott?
2: Csak a PSG kuki.
1: PSG, itt kell mondani PSG, nem G,
2: Z.
1: Így van. Így van. Na, Martin Garrix, Butterflies, kinek akartok küldeni, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, meg a barátunknak, mert maga alaptak, igen.
1: Jó, oké. Okay. Jó bulizás nektek, fiatalok, és köszönöm szépen a telefonatok. Hello, jó hangulatot, az biztos. A hangom is elmegy. Az idig Viber üzenet, itt szólanok, fiúk. Szia, Kuki, a szerelmemnek szeretném üzeni, hogy nagyon szeretem, és siessen haza. Üdv, Niki. Ezért óvatosan, a úton vagy, jó, és siess haza. Óvatosan, nem szabad gyorsan vezetni, csak egyszer élünk. Na, érkezik nálunk Martin Garrix, Butterflies.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A vonal túlsó végén egy nagyon kedves telefonáló. Szia, kihez van szerencsém? Hogy hívnak téged?
1: Engem?
0: Aha.
1: Gábor Attila.
0: Gábor Attila, honnan telefonálsz? Melyik városból?
1: Szótvaszkertől, éppen a száj időszakban.
0: Na jó van, oké. Jól van, minden oké?
1: Hát azon kívül, hogy több bort kell inni, mert ugye szárad a főd. A szájadike, a tőkéket.
0: Igen, állítólag lesz egy kis eső ma, szóval lehetséges, hogy ez segít. Na figyelj!
1: De nálatok Franciaországban is kell leerni a tőkéket.
0: Ó, Franciaországban most 38 fok font Párizsban. Már riasztó van, mindenhol riasztás, ott nagyon meleg van. Kértem tőlem Alex Kenji, Bambole, kinek szeretnéd küldeni? Ki, mi lenne az üzenet? Parancsolj!
1: Kinek küldjem? Legyen mondjuk Varsályi Zsoltinak és a kedves családjának.
0: Oké, rendben! Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm
1: neked
0: szépen a
1: dívtelenget! Neked meg egész végig, meg az egész rádiónak, meg a... Vigyázzatok magatokra!
0: Köszönjük szépen, uram! Ciao, ciao, szia, szia!
1: Keresztetek hűvös!
0: Hello, oké, okay, ciao, szia! Alex Kenji, Nyari Feeling, Bambole, ez a szám címeit a rádió, hogy ilyen ezt imádunk.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Dominiknak.
1: Dominik, kiátöltene az a jó kis Ed Sheeran Camera, kinek szóljon?
2: Hát az édesanyukámnak, ma van a szülinapja.
1: Jaj, de jó, torta volt, ajándékozás, minden megtörtént, ahogy kellett?
2: Igen.
1: Jó van.
2: Már bográcsoltunk, nagyon jó volt.
1: Jaj, de jó, akkor boldog szünepet kívánunk neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké.
1: Szia, hello, szia. Az idik SMS-t szól, szia Kuki, szép napot, ma van az évfordulónk, az én drága szerelmemmel, medencezünk, kutyazunk, és a bográcsba rotyog a marhapöri, ezt még koronozva szeretném kérni, Ellen Brook nem zenejét, köszi. Uff, ez most nincs nálam, de legalább az üzenetet olvastam, és jó medencezés, és jó étvágyat kívánok nektek, jó? Hamarosan érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril, remix itt a Rádió Egyen. I don't need a camera to capture this
3: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt!
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk!
0: Június 26. péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék!

0: Lovasz Balázsékkal a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Harsong Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Tiramisu és kávé tonik hétvége a kiskanizsai Jédi Cukiban. Most vasárnap, június 21-én profi barista készíti a kávékat, közben egyéni rekordkísérlet. Tiramisu egy 30 literes kávés csészében. A rekord tiramisuból aznap egy adag 1300 forint. Jakab Kuti utca 5.
8: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába!
9: Szicíliai pisztácia fagyi, vagy intenzív kolumbiai csoki.
10: Válaszd mindkettőt. Ráadásul június 15-től már hétfőn is nyitva vagyunk.
9: Irány a Jédi cukrászda és fagyizó Nagykanizsán.
10: Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltokat.
9: Már alig várom, hogy megkóstolhassam.
10: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. Már a hét első napján is. Cím Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A varaltusó végén, Viki, szia Viki, hogy vagy?
2: Jól vagyok, mi engedtünk már, most csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Most még egyszer nem értettem, hogy mi történt?
2: Mi engedtünk, és most már csináljuk az itthoni munkánkat.
1: Ja, értem. Na, egy jó kis szám felkértél tőlem, a szám címe Heart Like Mine, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak, meg a fiamnak, másnak.
1: Na, hány éves a fiad?
2: 10 éves.
1: 10 éves, jó gyerek, jó tanuló?
2: Jó gyerek és jó tanuló, igen.
1: Most már hogy hívják ezt, nyári szünet van neki, nem?
2: Igen, úgyhogy itthon.
1: Jó van, hát jó pihit kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Köszönjük.
1: Ciao, ciao, szia. Az egyik Viber üzenek itt szól, szia Kuki, Svájcba küldetszínek bármi pörgöset a 40. szülőnapjára. Jaj, boldog szülapot kívánok neked, drága Laci. Ohoho, de nagyon jó. Ezután, szia Kuki, Angie-nak üzenem, hogy boldog születésnapot, éppen hallgatja útközben a rádiót, és valami nagyon jó kis zenét különek neki, kerek szépen, köszi, Tina voltam. Rendben, jelkezik a kasszám fel, és meg egyszer mondom a szám címe, Heart Like Mine. Oké, indítom.
0: Kuki forradalmasít.

0: délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kóki csak rád vár!
1: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonatúsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Jó, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó, dolgozunk, képén itt Pest mellett.
1: Ja, értem, ilyen melegben dolgoztok. Így jár sok vizet, jó barátom, jó?
2: Rendben.
1: Jó, na kettőltelem Raya, jól tudom, ugye?
2: Igen.
1: Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Monikának, akkor Anikónak, Viviennek, neked, családodnak és Viteleti.
1: Oké, rendben, Gizmo, jó munkát, vigyázz magadra, köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Oké, Kuki, szia-szia.
1: Ciao, szia-szia. Nincs mese, zene, Raya érkezik nekünk, és a szám címe Where is my husband? Hol a férjem? Mit tudom én? Ott van a konyhában, velem itt főz neked.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy anyuka. Szia, anyuka!
2: Szia!
1: Szia!
2: Szia!
1: Hogy hívnak téged?
2: Anita!
1: Anita! Anita, hány gyereked van?
2: Három!
1: Három, jaj!
3: Nézd,
1: jó! Lehet érezni, hogy jó a hangulat nálatok, ez nagyon jó! Na! Ed Sheeran, Azizám, kinek szeretnéd küldeni, Anita? Parancsolj!
2: Családomnak szeretném küldeni, és a kis Lucikának, aki most ballagok fel.
1: Jó!
2: És ő nem az egy...
1: Jó van, rendben. Jó bulizás nektek, és gratulálok neki, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Hello, lehet érezni, hogy nyáros színet van tényleg, nem? Mindenki boldog, ez tökéletes. Na, érkezik akkor Ed Sheeran nálunk. Azizám, ez a szám címe.
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia!
3: Olit.
2: Olit, szia, Oli, mi újság, hogy vagy, minden oké?
3: Igen, mit? Veled?
2: Mi? Ah, velem minden oké, ne viccelj, mi mindig jó kedvem van. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
3: Zenét.
2: Hát gondoltam, hogy egy pizzát akarsz tőlem rendelni, de melyik előadót szeretnéd hallgatni? Ki lenne ez az előadó?
3: Lady Gaga. Abrakadabra.
2: Ez ma volt. Még egyszer nem tudok lejátszani, de egy másik Lady Gaga jó lesz? The Dead Dance, az megfelel?
3: Persze, jó lesz.
2: És kinek szeretnéd küldeni?
3: Papámnak.
2: Apának, és mit szeretnél neki üzenni? Vegye nekem egy focilabdát. Vegye nekem egy kocsit. Vegye nekem egy új telefon, mobil, egy smartphone.
3: Vegye nekem egy csokit.
2: Csokit? Jaj, de jó fej vagy, rendben. Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó legyél, jó?
3: Én is,
2: ciao, hello, szia.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Luca vagyok.
1: Luca, reggelnél a legújabb. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát anyukámnak.
1: Na és mit szeretnél neki üzenni?
2: Hát megköszönni, hogy ezt az egész mindent a bulit megszervezte nekem.
1: Melyik buli? Mesélj csak.
2: Hát Balagási.
1: Ja, Balagás, jól sikerült, jó volt?
2: Igen.
1: Jó van. Na hát akkor jó nyaralást kívánok neked, mert most nyari szünet van. Vigyázz magadra és jövőre sok sikert az iskolához, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Én búcsúzom teletek, elnök fiúk. A legközelebb holnap találkozunk itt a rágya, hogy ilyen 17 órától. Most érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től jó, az Geri. Kuki voltam és búcsúzom elég ugye a reggelnél, vele szám címe Hilmi.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadj

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Tiramisu és kávé tonik hétvége a kiskanizsai Jédi Cukiban. Most vasárnap, június 21-én profi barista készíti a kávékat, közben egyéni rekordkísérlet. Tiramisu egy 30 literes kávés csészében. A rekord tiramisuból aznap egy adag 1300 forint. Jakab Kuti utca 5.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
9: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et, legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
11: Egy nagyon realisztikus nyári
10: egy
11: fotót.
10: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
11: Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
10: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét,
11: igen.
10: Azt élem.
11: Egy kicsit ilyen koszlott...
10: Koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedre a cseresznyét.
11: Fehér atlétával, ami cseresznye foltos. Na, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
10: Köszönöm szépen.
11: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
10: A birodalom volt
11: emiatt.
10: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek srácok, ez a szuper, szuper reális.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
12: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Disco Shit. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello!

0: csináltuk 50 pluszban.
1: Egy kifejezés még neked, welcome to the other side, és megkezdjük is. Alex Kenji-vel, a Bambolé-óval köszöntjük a rádió egy hallgatóit. Igaz, hogy ez csak Bambolé, de mindegy.

0: Ez a Rádió egy esti show-ja, a diszkosi Trédió Show, Hanvai PG pedig belépett abba a klubba, amiben mi a bárányjal egy ideje benne, mondjuk a bárány nagyon régóta, én nem olyan régóta.
1: És én jövőre kilépek.
0: Ez az 50-esek klubi egyébként, Pizsi, szóval itt ahogy hallod, csak baj lesz.
2: Lassan most már 6 éve nézem, hogy átlépte a Juniors az 50-et, és teljesen megmarhult. Az első pillanatokban mondtam neki, hogy ha megmarhul és jól lesz, mint a bárányokon megölöm, de csak azért, mert nagyon kedvelem nem öltem meg.
1: De olyan lett minden.
0: Én rájátszok.
2: Nagyon durva, és hát az előbb az Attila mondta, hogy idén kilép az 50-ből, ugye majd 6-ossal kezdődik az évszám neki. Azt is majd egyébként végignézem, hogy az milyen, mert az Attila mindig előjárt, és mindig a rossz példákat mutatta nekem, és ezt ezúton is köszönöm szépen.
1: Figyelj, még mindig élek, úgyhogy valamit jó.
0: Semmi friendship.
2: Valami konzervás, de hogy mi?
1: Hát én tudom. Na, jön German Stewart, gyerekek, ő már meghalt egyébként, szegény Isten nyugosztalja, éces lett, mert hogy egy másik csapatba fotbolozott, és akkor, amikor éppen erre még nem volt gyógyszer. Úgyhogy a Get Lucky 1988 egyik legnagyobb slágere volt, ennek ellenére olyan, hogy mondják ezt, olyan distelen véget ért.
0: Ez a I Should Be So Get Lucky, vagy ez
1: nem,
0: még?
1: Az egy másik.
0: Jézus Mária.
1: Én kérek elnézést, az a Kylie Minogue nem is kellene ebben foglalkozunk. Szóval jön German Stewart itt a Rádió egy ilyen, persze 2026-os biztonságban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkos itt Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hambai PG-vel. Egyébként ezúton is köszönöm, hogy fölköszöntettetek. És hát tényleg most már jó néhány éve nézem ezt az egész átalakulást, és hát ez ma elkezdődött, és szomorúan élem meg, mert láttam, hogy rossz, és hogy nem lesz jó, és nehéz.
1: Nagyon jó. Nem emlékszel semmire. Tök jó. De amikor számon kérnek, a fogalmat is jó.
2: És elnézik. Az a jó benne.
1: Mert idő után már el is hiszik.
2: Csupa jó dolog fog vele történni, ja nem?
0: Jézus, azt mondja, ja nem, inkább hiszek.
1: Na, viszont ami lesz majd a Hanvainak az 50. szülőnapi bulián, az ez. Diszkos itt, sorry, itt a rádió egyen a Diszkos ittben az igazi mai slágerek között.

0: Istenét és az ünnepelteget.
1: Azon gondolkozom, hogy tegnap voltak egy születésnaposok, komolyan.
2: Voltak, mondta az Attila szerintem. Voltak, mondta.
1: Mondtál tegnap születésnaposok?
0: Igen.
1: Jó van, csak kérdezem, hogy mondta, mert hogy ma elmondtad, azt most már tudom. Csak ezért mondom a hamainak, mert ezekre már nem fog emlékezni egyébként, hogy ki mit mond el nem sokára.
2: Egy biztos, hogy Derzsény Detti ma este ott lesz a születésnapi bulimon, ahova ingyenes a belépés, és ugyebár ez a pesti rakparton lesz. Ő volt az első rádiós anyukám, szép szóval éve, ugye annak idején Roxy rádióban ő volt a mindenes, és annyi mindent elintézett nekünk, hogy az valami félelmetes. Nagyon-nagyon imádtam. Viszont ugyebár ez a nagy fesztiválos srác is, nem tudom kimondani a nevét, Löwenbein Norbi.
0: Igen, a Norbi.
2: Ő is ma született, hát ha ezt tudom, akkor fölhívom már 10 évvel ezelőtt, aztán világéletemben nagy színpadon lettem volna mindenhol.
0: Egyébként a Dettiről még annyi jutott eszem, hogy az én kicsi fiamnak egyébként az ő anyukája volt az óvónője. Tehát na, ő vezeti óvónője, úgyhogy imádom én is, és sokoltatom neki is boldog szülinapot.
3: Így nekem meg az jutott eszembe a hanvai szülinapjáról, hogy ezt nem fogja így játszani, de ezt a számot igen. I'm an angel moving to the sun, itt a Rádió Egyen, de most biztonságban.
2: Küldet lehet, hogy játszom.
0: Ne, ne küldet, kérlek, ne küldet.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkósit rádiósóban, vannak ilyen ünneplések, meg minden, a Hamvai ma 50, Bárány Attila mixel, én is itt vagyok meg, és egyébként július 2-án együtt fogunk majd játszani Ráckevén, a helyi nagy fesztiválon, amelyet a Rádió 1 is támogat, sőt, Rádió 1 stage van, a csütörtöki napon, a nyitó napon diszkósit lesz előttünk, utánunk Rádió 1-es DJ-k, úgyhogy az esemény ki van a rajongói oldalainkon, keressetek rá, meg még annyit akartam, hogy ma visszatértem, és megyek a Szeliditóra hajnali 2-kor fogok ott pörgetni.
1: Egy biztos, hogy 50 az új 50, idáig teljesen meg voltam vele barátkozva, de ma annyit mondtátok, hogy ez az 50, meg hogy majd semmire nem fogok emlékezni, hogy most már lehet, hogy kezd zavarni. Mindezt úgy, hogy én előtte se emlékeztem semmire, nekem sose volt memóriám, tehát ettől rosszabb lesz?
2: Nem, csak lesz mire fogni.
0: Ha így van, jó mondja, jó beszél. A korra bármit rá lehet egyébként, hogy jó lesz.
2: Most pedig valami új a Biztonsor Stúdióból, ez nem más, mint Alec Human és a Black Mamba. Egyébként a Hajda küldte nekem ezt a dalt, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle egy új verziót, valami erősebbet. Hát ez szól most itt a Rádió 1-en a diszkósítben.

0: Rádió, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bár Attila is jó magam, az 50. születésnapját ünneplő Hanvai PG.
1: Én DJ Junior voltam, azzal búcsúztam, hogy visszatértem, és igen, érkezek majd Szelidítóhoz, és ott az helyi nyári nyitott szórakozó helyen fogok pörgetni majd klasszik house-okat hajnali 13:30-tól. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a Facebookon a remixek. Holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, úgyhogy 8-kor is tartsatok majd velünk. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, 23-tól hajnal 4-ig egy 5 órás exkluzív születésnapi szettel, ugyebár a pesti rakparton. Nagyon-nagyon fontos, hogy 50 vagyok ma születtem, és ezt meg is ünneplem jó sok régi és vadonatúj zenével. Várok mindenkit sok-sok szeretettel. Szevasztok!
2: Én azzal köszönök el mindenkitől, hogy Ballószögön és Salgótarjánban lehet velem találkozni, bulizni ma este, illetve hogy van még egy rehabilitációs dalunk itt Rehab-től és Biától. Ez a Can't Touch This, ezzel búcsúzunk, és még egyszer utoljára Isten értesi Hanvai PG-t itt a Rádió Stúdiójából, a Diszkosítből.
0: Köszönöm szépen!
2: Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő 4 órát. Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, nyugodtan bízzátok ránk magatokat. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Itt van a szombat este, bulira fel, nyaralásra fel, ki mit csinál, mi pedig Gerivel majd zenélgetünk, valamint jó hangulatot varázsolunk. Itt is van egy szuper jó feldolgozás, ami Fate lesz és Bibi Rexa közöse. Ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját itt a Rádió 1-en, úgyhogy megéri velünk maradni, mert szuper jó zenéket hoztam.

0: Szombat este a Rádió Egyen a Föld is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ha imádjátok Madonnát velünk együtt, hát akkor nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, ez ugyanis egy feldolgozása a Like a Prayer-ből.
1: Ez így igaz, képzeld el, Geri, ez TikTokon rengeteg ilyen content született rá, és ez pont Németországban találtam meg, mert annyira érdekes ugye a TikTok, hogy teljesen más zenéket dob fel mondjuk itthon nekem, valamint hogyha Németországban vagy külföldön valahol máshol vagyok. Sőt, egyébként ezt nem is Németországban, hanem szerintem Bolíviában sazamoztam. Na, mindegy. Egyébként ez egy Madonna feldolgozás, Joss Favas készítette, ez következik itt a Rádió 1-en, a Verizmen Rádió Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Side Piece formáció érkezik közben, ő pedig szépen lassan igazi feldolgozás specialistává növik ki magukat. Megmutatjuk, hogy mit hoztak ki az egyik legnagyobb Calvin Harris slágerből, a Sweet Nothingból.
1: Nekem nagyon tetszik ez a stílus, amit ő képvisel. Tavaly lett tulajdonképpen ez a stílus, ez nagy trend, és Side Piece ennek a bass house-os hangzásnak nagyon nagy képviselője, feketőves pápája, lehetne ez még tovább ragozni, de minek? Mert hogy mutassuk meg, hogy mit csinált most ebből a Calvin Harris eredeti dalból. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Farben, Buddy Talk, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban a Loving Arms a lemezjátszói mögött közös zenét készített Tones & I és Fisher. Nagyon jó lett, de ezt a kollabot nem láttuk jönni.
1: A Fishernek nem mondanám ki a nevét, csak annyit mondanák, hogy képzeljétek el egy halássapkát, egy nagyon érdekes szemüveg párosítással, és DJ producerről beszélünk, akkor biztos mindenki rávágná, mert szerintem még szegény nagymamám is rávágta volna, hogy Fisher, na mindegy, Fisher és Tones & I közöse következik a Favor. Itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: A szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon élveztem ezt az elmúlt egy órát, úgyhogy neked kitartás a többiekhez. Jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: És akkor mondom, hogy kik lesznek a többiek, mindjárt kezd a lemezjátszóknál. New Week 11-től érkezik Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben a vendégünk, a Crazy Boys.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance nappellyel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Este nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Kérlek szépen egy Mercer után, ami igazi diszkó felvétel, ráadásul még a címe is az, hogy Rock the Disco. Szerintem egy olyan történet, ami számomra legalábbis az énekest illetően Ultranétről beszélünk, szerintem egyszerűen frenetikusan jó. És ettől függetlenül ez a zene megint csak azt gondolom, hogy a nyár feelingét meghozta, úgyhogy ez szerintem tutira a nyár slágere lesz. Jó, Ultranét, Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, New Week a lemezjátszói mögött. Jennifer Lopez és David Guetta végre csináltak egy közös dalt, ideje volt.
1: Abszolút, és én azt gondolom, azért ez egy elég minőségi történet, tehát mind a ketten világsztárok, és azért Jennifer Lopez, hogyha azt mondja, hogy David Guettával össze spanolgatok, és ugye vice versa, de én azt gondolom, azért ő a nagyobb díva ebben az egészben, úgyhogy ő hozta meg ennek, én azt gondolom, azt a kis attitűdjét, ami kellett hozzá. Save Me Tonight, Arnokos remixében. Itt a Rádió 1-en.

0: jazz játszói mögött aztán Antonio jön 11-től, a Guest Mixben pedig éjfél után a Crazy Boys lesz a vendégünk, és érkezik most egy igazi prémium kategóriás feldolgozás.
1: Így van, és én nagyon vártam, megmondom őszintén, nekem eddig vagy nagyon erős darab jött a kezeim közé, vagy a füleim alá, vagy bárhogy is mondják ezt. Tehát, hogy én még nem találtam meg azt, amit úgy szívesen játszanék, mert túl erős volt, túl gyenge volt, ez viszont pont az, amit lehet döngetni, lehet húzni. Ez pedig nem más, mint Green Velvet és a Veduza és a La La Land itt a Rádió 1-en.

0: Radio 1 és a World is Mine Radio Show. Néhány percig még nyúlvik a lemezjátszóknál. Hány fellépés lesz ma?
1: Ma 2 lesz, tényleg iszonyatos távolságokat megyünk, ma is Győrtől egészen Szarvasig, úgyhogy már indulok is, szevasztok.
0: Nálunk pedig jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight, aztán 11-től Antonio

0: írod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Antónió pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

12 to 12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: Andi és a Put Your Hands Up for Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A World is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: World Is Mine radio show.
1: You don't understand me, so why do

0: és a World Is Mine Radio Show szombat este néhány percig még Antonio elemezjátszók mögött. Szuper volt ám ma is.
1: Jó hétvégét mindenkinek. Szia Geri, jövő héten találkozunk itt a World Is Mine Radio Showban.
0: Ciao Anti, nagyon köszi ezt a ma estét. A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött a Crazy Boys.

0: írod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként, úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. A

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben, a Crazy Boys a lemezjátszói mögött. Dinoró jön és az In My Mind, méghozzá Duniscu remixben.

Morning Radio Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is Mine Radio Show. The Guest Mix.

0: ennyi időnk jutott mára, remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt 4 órában. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét, sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kivel indíthatnák jobban, mint DJ Metzger Vikivel, Nagy Bogival, Miss Mooddel, az Éden, az igazi mai slágerek egész éjszaka nálunk szólnak.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, ő pedig Taylor Swift már is, aki a Toy Story 5 egyik betét dalát is jegyzi, ami hivatalosan is megjelent már, és mindjárt az első helyen nyitott a Billboard Hot 100-as listán. Bevételi rekordot nem csinált, bár így is a dobogón van, az se kis dolog, a BTS egyébként az első ebben a szektorban, de ennek ellenére azt gondolom, hogy bátran lehet büszke erre a teljesítményre, meg erre a dalra is. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó kis dal is. De jó kis dal, amit most hozok Joel Corey-tól, aki imádja befektetős tévéműsorokat, sőt ő maga is egy csomó befektetést csinál. Nagy bizniszmen, meg hát ugye nagyon jó zenész. És ezt mutatja most meg a Galantis-szal közösen ebben az igazi mai slágerben. Joel Corey, Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh,

Itt csak igazi mai sláger megy, jövő pénteken pedig Balázsék hajóznak. A Szántó Drévi kikötőből reggel 7-től indulnak sztár vendéggel. DJ Metzger Vicky és a BSV is fellép majd a hajón. Óriási élmény lesz. A Turn Me On-t indítom már is.